sír, nyerítés, búr. Bolond hangszer, sír, nyerítés, búr.

mesterem, David Cibája. Ez az élet melódiája. A mesterem, David Cibája. Ez az élet melódiája. Bakmesterem, David Cibája.

0: történt? A csoda. Lali hős, Lali nős, a Lali.
1: A Lali!
0: Jól esik ezt hallani, hogy férjem uram lett Lali.

ott kezdtem mesélte, ahol majd te végzed. A kapuba tettek, a táblán intézett. Két hetese voltam, anyám már ott hagyott. De lelenc volt ő is. Nem érzek haragot. 14 éves volt, az éjség lökte hanyat. Azóta elfogad, szelídet és vadat. Hálózsákban egyel, villában hárommal. Jobb, mint az őrszobán várni a lányokkal. Lassított a vonat, a kalauz beszólt. Na lányok, leszállás! Ez már itten a szód!

csapadorra, hogy piros. Csak balra előz, a seprű jelzi ezt, és bár nem ivott senki semmi szesz. De fékezni már, s kitérni nem lehet, ez egy közlekedési jobb eset. Mert puf,

Thank you.

Oh.

0: Hallgass a szívedre, keressen a te minket. Zug Rádió, Zugló hangja.
1: Bá, ele! Uj! Uj, csak tipa! Ajvrit! Ez a... Homozera!

0: hallgass a szívedre, keressen a te minket. Zug Rádió, Zugló hangja.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink. Ruzsa Viktor vagyok. Eredményes, sikeres, békés, boldog új esztendőt kívánok Önöknek. Hiszen 2026-ban most találkozunk először. Január első hetében szerettem volna köszönteni Önöket, de sajnos egy hangszágyulladás közbeszólt. Így csak a január 12-ével kezdődő héten tudom köszönteni Önöket az Önök kedvenc rádiójában. Ebben az évben is számítok Önökre. Műsorunk továbbra is a Netmédia Alapítvány támogatásával, illetve égisze alatt készül. Jó néhány pozitív változás lesz, illetve már életbe is lépett január 1-től. Többek között ilyen a még magasabb és még többféle családi adókedvezmény. A Rehab portálon olvashatunk erről többek között. Erről hallanak a műsor első részében, aztán még jó néhány érdekes, színes hírrel várom Önöket. A Rehab portálon tehát ez olvasható, 2026-ban megduplázódik a családi kedvezményként igénybe vehető összeg. Január 1-től egy gyerek után már havonta nettó 20 000, kettő gyermek esetében gyermekenként 40 000, három vagy több gyermeknél pedig gyermekenként 66 000 forint jár a családoknak. Hívtat ez olvasható, 2026-ban megduplázódik a családi kedvezményként igénybe vehető összeg. Január 1-től egy gyerek után már havonta nettó 20 000, kettő gyermek esetében gyermekenként 40 000, három vagy több gyermeknél pedig gyermekenként 66 000 forint jár a családoknak. Hívta fel

címet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A Rehabportálon arról is írnak, idézet, a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos eltartottak után 2026-ban pedig már nettó 20 ezer forint kedvezmény vehető igénybe, tették hozzá. A kedvezmény igénybe vételéhez január első napjaitól elérhető az adóelőleg nyilatkozat, amelyet legegyszerűbben elektronikusan az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban lehet beadni, de papíron is leadható a munkáltatónál, illetve a kifizetőnél. Újdonság, hogy aki a 2-3, illetve 4 vagy több gyermekes édesanyák SZIA mentességére is jogosult, összevont adóelőleg nyilatkozatot is leadhat munkáltatójának, illetve a kifizetőjének, amely nyilatkozatban a családi adókedvezményt, járulékkedvezményt és a rávonatkozó anyakedvezményt figyelembe vételét egyszerre kérheti, ismertette a közlemény. Kitértek arra is, hogy a családi kedvezmények keretösszege a családi jövedelem függvényében akár az SZIA mentesség mellett is igénybe vehető. Több lehetőség is van a kedvezmények érvényesítésére a 2-3, illetve 4 vagy több gyerekes édesanyáknak is lehet olyan jövedelme, amelyre nem vonatkozik az SZIA mentesség, illetve a családi kedvezményből az SZIA mentesség miatt fennmaradó rész családi járulékkedvezményként is igényelhető, ha az anya valamennyi adóalapját lenullázza, a családi kedvezményt az édesapa is érvényesítheti. A NAV honlapján minden információ megtalálható, a hivatal gyakori kérdésekkel és válaszokkal is segíti a különböző kedvezmények igénybevételét. Januártól nem csak a családi adókedvezmény emelkedik, életbe lép a 30 év alatti anyák teljes SZIA mentessége, és a 40 év alatti két gyermekes anyák is belépnek az SZIA mentes körbe, adja hírül továbbá a Rehabportál. A családi kedvezmény duplázása két fázisban valósul meg, 2025. július 1-én első lépésként az 50%-os emelés hatására egy gyermek után havi nettó 15 ezer, két gyermek esetén gyermekenként havi 30 ezer, még három vagy több gyermeknél gyermekenként havi 49.500 forintra emelkedett az összeg. A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos eltartottak utáni kedvezmény 2025. július 1-én havonta 5000 forinttal emelkedett, 2026. január 1-én pedig újabb 5000 forinttal nőtt, így már havi nettó 20.000 forint vehető igénybe, emlékeztetett a NAV. Számol be róla a Rehabportál az MTI-re hivatkozva. Arról is írnak, hogy kormányzati szintű egyeztetés kezdődött 2025. december 15-én a fogyatékossággal élő gyermeket nevelő anyák SZIA mentessége ügyében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium a MEOSZ elnöke kezdeményezése nyomán hívta össze ezt a megbeszélést. Dr. Beneda Attila családügyekért felelős helyettes államtitkár, dr. Kósa Ádám fogyatékosságügyi államtitkár és Kovács Ágnes a MEOSZ elnöke részvételével. Megvitatva a MEOSZ ez ügyben korábban benyújtott javaslatát. Kovács Ágnes az egyeztetésen felvázolta a MEOSZ számításokkal és szakmai érvekkel alátámasztott indítványát, majd pedig a felek a konstruktív megoldás érdekében
további egyeztetésben

0: állapodtak meg. Ennek részeként 2026. január elején az egyeztetések folytatódnak. Ez pedig már a MEOSZ honlapján is olvasható, illetve a Rehab portálon is. Kedves hallgatóink, jó hírekkel indítjuk tehát az évet, és reméljük, hogy minél több ilyen és ehhez hasonló jó kezdeményezés meg is valósul. Önöket pedig arra buzdítom, hogy tartsanak velünk továbbra is. Egy rövid zeneszünetet követően azonnal jövök vissza. Ruzsa Viktor vagyok, önök továbbra is az Esélyegyenlőségi Magazin 2026. januári első adását hallják. Boldog új évet kívánok!
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
0: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink, Ruzsa Viktor vagyok. Önök továbbra is az Esélyegyenlőségi magazin 2026. januári első adását hallják, mely műsorunk a Netmédia alapítvány támogatásával készült. Azokat is nagy szeretettel köszöntöm, akik most kapcsolódtak be a műsorunkba, és elnézésüket kérem, hogy túl egy hangszárgyulladáson még nem állt teljesen helyre a hangom, de bízom abban, hogy azokról az érdekes témákról, hírekről azért így is tudomást szereznek tőlem. Az önök kedvenc rádióján keresztül. A következő téma az, hogy hogyan forduljunk demenciával élő hozzátartozónk felé. Magyarországon közel 250 ezer ember él demenciával, ami mintegy 1 millió családtag számára jelent fizikai, érzelmi és anyagi terhet, számol be róla a Rehab portál. Stoiber Vivien gyógytornász, demencia edukátor szerint a kulcs a megváltozott valóság elfogadása. Lépj be a világokba empátiával, nevezd meg érzelmeiket, beszélj egyszerűen, rövid mondatokban, és kerüld a vitát, vagy a gügyögést. Élet egy demenciával élő hozzátartozóval. Idézet következik: 2 éve otthon ápolom demenciával élő édesapámat. Akkor költöztettük magunkhoz, amikor kiderült, hogy idegeneket engedett be a lakásába, akiktől edény és késkészletet vásárolt. Először, mivel nyár volt, azt mondtuk neki, hogy nálunk könnyebben átvészeli a kánikulát, van légkondicionáló, és szeretnénk vele több időt tölteni. Belement, de eleinte gyakran eszébe jutott a lakása, ilyenkor megnyugtatta, ha együtt körbenéztünk nála. Ma már nem emlegeti az otthonát. A régi történetekre jól emlékszik, de az előző napról sok mindent elfelejt. Tudja a nevünket, de az unokákét már nem. Régebben rövid időre egyedül hagyhattuk, ma már nem, mert ilyenkor nem eszik és nem találja a fürdőszobát. Egyre többször ébred éjszaka, keresi a szüleit és a testvérét. Eleinte elmondtam neki, hogy már nem élnek, de ez nagyon felzaklatta, ezért új válaszokat próbálok, figyelve, melyiktől nyugszik meg. Gyakran készül munkába, keresi a tárcáját, és olykor megvádol, hogy én tettem el. Ilyenkor nehéz türelmesnek maradnom, sokszor ingerülten reagálok, pedig tudom, hogy ez nem helyes. Nagyon nehéz mindig megtalálni a jó választ, vagy a megnyugtató megoldást, mert ami az egyik nap működik, másnap már nem. Eddig az idézet. Meséli Erzsébet, aki férje és gyermekei támogatásával viseli a terhet, miközben folyamatosan aggódik édesapja állapotának romlása miatt. Erzsébet története nem ritka Magyarországon, ahol becslések szerint mintegy 250 ezer ember él demenciával, közel 1 millió családtagot érintve, sok hozzátartozó 24 órás felügyeletet biztosít, lemond saját életéről és munkájáról, miközben egészsége is veszélybe kerül. Gyakran kimerülnek és magányosak, miközben erős kötelezettségtudat és társadalmi elvárások nehezednek rájuk. A demenciával élők valóságérzékelése megváltozik. Tudatja velünk a Rehabportál cikke. Ebben a nehéz helyzetben kulcsfontosságú, hogy a hozzátartozók megfelelő támogatást és információt kapjanak, mert sokan nincsenek felkészülve arra, hogyan kommunikáljanak és bánjanak az érintettekkel, miként gondozzák őket, vagy kihez forduljanak tanácsért. Éppen ezért hiánypótló Stoiber Vivien demenciára specializálódott gyógytornász tevékenysége, aki Zürich mellett egy ápolási otthonban dolgozik, ahol főleg középsúlyos és súlyos demenciával élő emberekkel foglalkozik. Emellett Instagram oldalán, amelynek a címe Demenciáról érthetően, praktikus tanácsokat ad mindazoknak, akik demenciával élők gondozásában érintettek, vagy többet szeretnének megtudni a témáról. A szakember szerint ahhoz, hogy türelemmel és szeretettel tudjunk fordulni a demenciával élőkhöz, fontos néhány alapvetéssel tisztában lenni. Úgy gondolja, az első és legfontosabb, hogy megértsük, a demenciával élők valóságérzékelése jelentősen megváltozik, ami sokféleképpen jelentkezhet. Egyeseknek nincs betegségtudatok, mások tévképzeletekkel küzdenek, például félnek, hogy kirabolják vagy megmérgezik őket, vannak, akik a túl sok ingertől nyugtalanok vagy agresszívek lesznek. Ez a változás magyarázza, miért nem mindig értenek bennünket, és miért viselkednek másként, mint azt várnánk. És egy újabb idézet következik. Nem azért ellenkeznek, mert makacsok, nem azért tagadják a feledékenységüket, vagy bekapcsolva hagyott tűzhelyet, mert bántani akarnak, és nem gonoszságból vádolnak lopással. Egyszerűen más az ő valóságuk. Eddig az idézet magyarázza Vivien, aki szerint ezzel a szemlélettel könnyebb elfogadni és empátiával támogatni őket. A szakember a következő egyszerű példával segít megérteni a demenciával élők élményét. Képzeljük magunkat a helyükbe. Újabb idézet következik. 33 éves gyógytornász vagyok. Délután szeretnék hazaindulni a munkából, mert a kislányom vár a bölcsiben, de az ajtó zárva van, hiába próbálom kinyitni. Közben mások azt állítják, hogy már évek óta itt lakom. Mutathatnak névtáblát, aláírt szerződést vagy fényképet a szerintük már felnőtt lányomról. Én nem hiszem el. Teljesen biztos vagyok benne, hogy én 33 éves gyógytornász vagyok, akit vár a kislánya. Ha senki nem hisz nekem, és nem tudok elindulni, nyugtalanná és akár agresszívvé is válhatok, mert nem értem, mi történik, miért akarnak feltartóztatni. Ebben a helyzetben senki nem tud olyan meggyőző bizonyítékot mutatni, ami megváltoztatná az én valóságom. Eddig az idézet. Lépj be a demenciával élők világába, a gyógytornász munkája során azt találja a legmegterhelőbbnek, amikor az otthon egyik lakója haza akar menni. Ilyenkor és más esetekben is azt tanácsolja, hogy ne próbáljuk meggyőzni, különösen ellenállás esetén. Egyes esetekben működhet, ha konkrét érvel vagy tárgyal próbálkozunk, de a legtöbbször sajnos nem. Érdemes inkább az érzelmekre összpontosítani, mert azok a legvégsőkig megmaradnak. A leghatékonyabb, ha belépünk a demenciával élők valóságába, és elfogadjuk, megnevezzük az érzéseit, így közelebb kerülhetünk hozzájuk. Idézet következik, Ha valaki rángatja az ajtót és menni akar, megpróbálom kinyitni, és együtt érzel, mondom, micsoda dolog, hogy nem lehet kinyitni az ajtót. Ez oldja a feszültséget, erősíti a kapcsolatot, magyarázza. Ezután lassan elterelhetjük a figyelmét, megkérdezhetjük, milyen messze van a bölcsöde, hogyan viszi a lányát, segít, ha megkínáljuk egy pohár vízzel, vagy közös kávéval, teával, amivel nyugtató komfortot adunk, és egy kis ideig mellette maradunk, amíg megnyugszik. Eddig az idézet. Nincs univerzális recept. Vivien semmiképp sem szeretne felülről beszélni, hiszen ő sem kedveli, ha más szakemberek megmondják, mit kell tenni, majd hibáztatnak, ha nem sikerül. Kiemeli, nincs egyetlen mondat vagy módszer, ami minden esetben hat, mert a demencia állapota folyamatosan változik. Idézet, lehet, hogy egyik nap még meg tudunk nyugtatni egy lakót, de másnap későn, vagy rosszul avatkozunk be, már eszkalálódik a helyzet, és minden jó szándékunk ellenére nyugtató kell, mondja eddig az idézet. Ezért hangsúlyozza a megelőzést, ismerjük fel korán a nehéz szituációkat, még mielőtt eldurvulnának, hogy megfelelően tudjunk reagálni. Ugyanakkor felhívja a demenciával élőket ápoló hozzátartozók figyelmét, akik emberfeletti munkát végeznek nap mint nap, hogy legyenek megbocsátók és türelmesek önmagukkal. Hiszen, folytatja, nem elvárható, hogy ekkora folyamatos terhelés mellett mindig tökéletesen tudjanak reagálni. A tanulás és a gyakorlás viszont segít, hogy idővel egyre jobban kezeljék a helyzeteket. Ha ma nem megy, ne keseredjünk el, holnap újra próbálkozhatunk. Egyszer csak sikerülni fog. Adja hírül a Rehab portál, és azt is hozzáteszik, hogy az eredeti cikk teljes terjedelmében a Kép Más magazinban olvasható. Kedves hallgatóink, Ruzsa Viktor vagyok. Továbbra is az Esélyegyenlőségi magazin 2026. januári első adását hallják. Egy rövid zenét követően jövök vissza a műsor harmadik és egyben utolsó részével. Tartsanak velünk továbbra is. Mindenkinek jó rádiózást és eredményes, sikeres, egészséges, boldog új évet kívánok!
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
0: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink, Ruzsa Viktor vagyok. Önök továbbra is az Esélyegyenlőségi magazin 2026. januári első adását hallják, amely műsorunk idén is a Netmédia Alapítvány támogatásával valósul meg. Szeretettel köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak be műsorunkba. Zárójelentés a pszichoszociális fogyatékosságról. A pszichoszociális fogyatékosság az egyetlen, amelynek immár 13 éve nincs definíciója, írja az MTI Nemzetközi Közleménytárhoz eljuttatott éves záró beszámolójában a Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum, adja hírül a Rehab portál. Ugyanebben az időben érjük el a 6. évet, amióta megalkottuk, és mára már minden könyvtárban és bármely mértékadó helyen megtalálható, sőt, oktatási anyag is. A definíció nélkül ez a fajta fogyatékosság nem is létezik, és mint ilyen, semmilyen támogatásra nem számíthat, szemben minden más fogyatékossággal. Ezt eddig sem értettük, és most sem tudjuk érteni. Elkészült az országos fogyatékosságügyi program, mely 10 évre szól. Ennek megalkotásában részt vettünk, képzéseket tartottunk annak érdekében, hogy az ellátók és az ellátottak a szociális területeken megismerjék a megfelelő stratégiákat, jogokat és az önálló életre való felkészülést közösen tudják megvalósítani. Még mindig több mint 8000 ember él börtönszerű falanszterekben, az Unió nagyon erőlteti a kiváltást teljes joggal, ahogyan az ENSZ is. Azonban az előbbi az erre a célra szánt milliárdokat azon a címen nem fizette ki, hogy szerintük már 2 fő együttérése is intézményesülés. A szociális gondoskodás politikai terület és az egészségügy között még mindig nincs átjárás. Ez felfoghatatlan, mivel a kettőnek kéz a kézben kellene járniuk, ha csak egy szempontot, a közösségi pszichiátriát tekintjük, már a névben is benne van az együttműködés kényszere, mégsem ez történik. Ami általánosságban a pszichiátriai osztályokon folyik, az, ahogy fogalmaznak, hadipszichiátria. A betegek száma nő, az orvosoké nem. Számuk 10-15 éve megfeleződött. Az igazságügyi pszichiáter szakértők száma drámaian csekély. A bírói szemle és általában a sürgősségi ellátás, kényszergyógykezelés, markáns reformokra szorul. A támogatott lakhatás bővül, azonban igen lassan, ennek egyik oka az említett tébolyult EU hozzáállás. Hogy mennyire nem politikai okokból nem történik mindez, arra példa, hogy már 2019-ben ezt fogalmazták meg, ami, lássuk be, inkább diagnosztikus jelenség, mint elfogadható érv. Az Országos Fogyatékosságügyi Tanácsban sok nagy dolgot tudtunk közösen összehozni más fogyatékosságügyi területekkel együttesen. Biztosan sok kritika jogos, amit a kormányra mondanak, de tény, és mi hajlamosak vagyunk ezt önzően tekinteni, hogy a fogyatékosság ügyét nagyon komolyan veszi. Teszik hozzá, és adja hírül mindezt a Rehab portál. Harcunk folyamatos a stigma ellen, a szóbeszéd is sürgős változásra szorul. Itt BTK módosítást is benyújtottunk, mert nem tűrhető tovább, hogy a fogyatékosság, mint szitokszó szerepeljen a közbeszédben. Továbbra is hiszünk a képzésekben, mint elsődleges fontosságú reform lehetőségben. Továbbra is támogatunk mindenkit, aki valós reformokat szeretne, így a kliensek mellett minden embert, akinek ilyen irányultsága van, nemzetközi területen már letettük a névjegyünket, Mental Health Europe tagságunk és magyar fókuszponti szerepünk komoly előnyökkel jár. Az alapvető jogok biztosa mellett 2 területen is jelen vagyunk. Mostanában a gyermekvédelem került a fókuszba, sajnálatosan elsősorban politikai célok mentén vihaskodnak a felek. Az nem merül fel, hogy minden gyermek és fiatalkorú ember, aki javítóintézetben van, vagy bármely állami gyermekvédelmi intézményben, szükségképpen mentálisan érintett, teszik hozzá. De ami hiányzik, az a gondoskodás politika és az egészségügy döntő szerepe, ezen területek nagy tudású szakemberei nélkül megoldás vagy javulás nem létezhet. A tény, hogy a büntetés végrehajtási szakemberek vették át az őrzővédő feladatokat, önmagában nem káros. Ez a hivatásuk, ezt tanulták, ehhez értenek. De a több irányú, előbb említett szakember gárda nélkül semmire sem jutunk. Fontosnak tartjuk azt is, hogy bejuthassunk ezekre a helyekre, megvizsgálandó az érdekvédelem és a mentális segítség helyzetét. Ezt már próbáltuk az előzetesben elhelyezkedő úriember regnálása alatt is, akkor utólag érthető módon nem sikerült. Reménykedünk, hogy ezután fog. Zárójelentésünk nem lehet teljes, de átfogó képet kívántunk adni 2025-ről. A jövő elhivatottság, egymás melletti és sosem egymás elleni tevékenység, a jelen és jövő mentális kihívásaival küzdő társaink melletti kiállás. Tudják, a beteg ember kiszolgáltatott, de a lélek fájdalmánál nincs erősebb. Aki pedig a helyzettel visszaél, üljön annyit, mint madár az ágon. A mentális problémák száma és elterjedése vészesen növekszik. Ezen belül első helyen a depresszióval, mely a trend szerint 2030-ra a világ vezető betegsége lesz. Olvasható a Rehab portálon. És ez volt már, a kedves hallgatóink, az Esélyegyenlőségi Magazin műsorunk 2026. januári első adása, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készült. Új műsorral legközelebb 2 hét múlva várom Önöket ugyanezen a csatornán. Kedves hallgatóink, hogyha bárkinek észrevétele, kérdése, javaslata, mondani valója van, akkor a facebook.com/Esélyegyenlőségi Magazin műsor címen található oldalon tudja felvenni velünk a kapcsolatot, tehát facebook.com/Esélyegyenlőségi Magazin műsor. Megtalálhatók vagyunk a legnépszerűbb podcast applikációkban, így a Spotify-on, illetve az Apple podcastben is. Ruzsa Viktor vagyok. További tartalmas kulturált időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Idén is számítok figyelmükre. Köszönöm mai figyelmüket, a viszonthallásra.

sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.

Yo, you know it. It's 2000, number dubs over here, baby. Yeah. Yeah.

for a bunch of men.

0: do, Mac? To the city.
1: Hallgass a szívedre, keressen a te minket. Zugrádió, Zugló hangja.

That's a baby, alright.